Cortez. Montánya dik, aki csak úgy tesz. Montánya dik, igazi volt ez.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamosenergia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamosenergia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Színi Somáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: sláger.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.
2: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.
1: A Zsendék kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamos energia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamos energia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Szinis Somáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Niskragujevac és az Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kali Szupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, kettő pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ada község önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Radonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what your romance.
1: A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a moholi Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

Az a lényeg, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyasz!

Adai Rádió. Hírek minden órában. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedio Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamosenergia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamosenergia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Szín és a Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető
0: a legjobb zenék.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Adakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkoló felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamosenergia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamosenergia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Szinis Somáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kali Szupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, kettő pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 000 dinári, kedden és szombaton 19:30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: say.
1: Yeah. Feel that chain now. Yeah. Shonda Paul. So me go so then.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ

Jó 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamos energia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamos energia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Színi Somáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Let's go.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Tisztelt termelők! A Hitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamosenergia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamosenergia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítésére.

tisíhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Színi Somáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. Adai Rádió. Hírek minden órában.

város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A Dakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő vagy gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Radonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day. Ambassador vet ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador vet ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: tartományi, energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően. A napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a moholi Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamos energia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamos energia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum

nemzetközi követeléskezelőcég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 évben aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőiben a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kali Szupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, kettő pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamosenergia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamosenergia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Szín és a Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és a Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között.

között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn és kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.
1: A Zsendik kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék.
3: Good one.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: like this.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az előttünk álló tél egyik legnagyobb kihívása a gázdrágulása lesz. Az energetikai szakértő szerint ez közvetlenül befolyásolja a gáztüzelésű erőművek villamos energia termelésének költségeit is. A tavalyi előrejelzésekhez képest 20-30%-kal magasabb gázárakat jósolnak a 2027-es évre. A szakértő szerint azonban a villamos energia ellátás egyelőre stabil és elegendő a szükségletek kielégítéséhez. Szeptember 21-én, vagyis hétfőn éjfélkor lezárul a jelentkezés a felnőtt polgároknak járó 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölt a Szini Samáli ügyvezető pénzügyminiszter. Szeptember 27-ig meghosszabbította a szerb kormány az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó 25%-os csökkentését. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. 5 mobil rendelőt és 1 mobil gyógyszertárat adtak át a szerbiai egészségügyi intézményeknek Belgrádban. A járművek Nis, Kragujevac és az Zlatibori körzet távoli településein, valamint az ország más vidéki térségeiben segítik majd a betegek ellátását. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az Intrum nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Mintegy 1%-kal növelheti Európa termelékenységét a mesterséges intelligencia a következő 5 évben, ugyanakkor tovább mélyítheti az egyenlőtlenségeket, növelheti az elektromos hálózatokra nehezedő terhelést, és Európa külföldi technológiáktól való függőségét áll a Nemzetközi Valuta Alap jelentésében. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Európa bajnok lett a szabadkai Lena Viric a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisupovát. Ma nyugaton 23, keleten még 28 fokot mérhetünk, 2 pedig a legtöbb helyen 19 és 24 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Hétfőn is kedden mérsékelt vagy erős északnyugati szélre, Szerbia középső és déli területein pedig helyenként csapadékra is számítani kell. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Ragad a

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A Dökösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkoló felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

laž oči na svaku moju laž i kažeš

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.